Jugo da fajta, fajta, fajta, fajta, fajta. Gota, fajta. Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.

0: Zsangadaganik.
1: Portálni kellett,
0: Zsangadaganik. Zsangadaganik.
1: Drága méda, azt mondd rá!
0: Zsangadaganik. Zsangadaganik. Zsangadaganik. Zsangadaganik.
1: Nézd, hogy a Pespo!
2: Magat jelászél!
1: Nézd, hogy a Zsia Pespo!
2: Magat jelászél!
1: Nézd, hogy a Zsia Pespo!
2: Magat jelászél!
1: Moram, ja ne udo se manem! Odmah da prestanem.